0: tohle je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Děláme to jinak. Prostě jinak.
0: Metropole.
2: Let's go. Sounds good. Real good.